0: Fajn rádio.
1: Minimum muziky, minimum infa,
2: maximálně fajn.
0: To je Crazy rádio.
3: Radio.